0: elnevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban. Miután az államfő kihirdette a Lift az életért elnevezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szadájának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Szoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el és csökkentett energiafogyasztást értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először. Ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kérdés.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Továbbra is szárnyal a hamis étrend kiegészítők ipar a Romániában. A parkolóhelyi igénylés legfontosabb szabályaira emlékeztet a váradi önkormányzat. Csillogászati összegre bírságolta a Google-t az Európai Bizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Továbbra is szárnyal a hamis étrend.

0: gyógyszereik szedését, és helyettük olyan állítólag természetes alapanyagokból készült étrendkiegészítőket vásároljanak, amelyeket egyetlen illetékes hatóság sem hagyott jóvá. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhely iránt érdeklődők figyelmét a bérléshez szükséges legfontosabb tudnivalókra. A felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő, kérelmet is be kell nyújtani. Az önkormányzat szerint sokan tévesen azt gondolják, hogy elegendő regisztrálni a portal.parker.oradia.ro oldalon, holott ez csupán az első lépés. A rendszerbe való bekerüléshez a felhasználói fiók létrehozása mellett kötelező benyújtani a lakóhelyi parkolóhely iránti kérelmet is. A szükséges dokumentumok feltöltésével együtt. Csupán a jóváhagyott kérelmek jogosítanak fel a liciteken való részvételre. 890 millió euró bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Google amerikai tech óriásra a digitális piacokról szóló uniós rendelet megsértése miatt, közölte a brüsszeli testület. A bizottság szerint a vállalat jogellenesen részesítette előnyben saját szolgáltatásait a Google keresőben. Továbbá indokolatlanul korlátozta az alkalmazásfejlesztőket abban, hogy a Google Play-en kívüli gyakran olcsóbb vásárlási lehetőségekre irányítsák a felhasználókat. Az Európai Bizottság felszólította a vállalatot, hogy 60 napon belül szüntesse meg a jogsértő gyakorlatokat. Ennek keretében a Google-nek biztosítania kell a harmadik fél szolgáltatásainak tisztességes és megkülönböztetésmentes kezelését a keresési találatok között. Továbbá lehetővé kell tennie, hogy az alkalmazásfejlesztők technikai és szerződéses korlátozások nélkül népszerűsíthessék alternatív értékesítési csatornáikat.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. Bihar megyében egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak. Drámai méreteket ölt Európában az aszály. A rendkívüli hőség kimeríti a meglévő víztartalékokat. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Megtorpanni látszik az online kereskedelem Romániában. Bár a boltok bevétele nőtt, a rendelések száma gyakorlatilag nem változott az év első felében. A felmérést a Merchant Pro román e-kereskedelmi szoftvercég készítette. Az eredmények azt jelzik, hogy az emberek ritkábban vásárolnak és tudatosabban válogatnak a szükségesnek tartott termékek között. A vásárlók főként a kozmetikai cikkeket és a gyerekek számára gyártott termékeket húzták ki a bevásárló listáról. Az elektronikai cikkekre és a gyógyszertári termékekre továbbra is többet költöttek. Ez arra utal, hogy a lakosság a költségek növekedése ellenére továbbra is szívesen vásárol telefonokat, laptopokat és háztartási gépeket. Részben azért, mert a tavalyi gazdasági és adózási bizonytalanságok miatt elhalasztott vásárlásaikat idén pótolták. Egyre súlyosabb következményei vannak a hosszantartó aszálynak Bihar megyében. 8 településen már korlátozták a vízellátást. A folyók vízhozama több helyen a 20 éves átlag mindössze 7-15%-ára csökkent. A mezőgazdaságban pedig már közel 9000 hektárnyi termőterületet érint a szárazság. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a helyzet tovább romolhat, és mindez az energiatermelést is veszélyezteti. Már Cserdrágos prefektus felhívását követően több önkormányzat már be is vezette a vízkorlátozást. A Körösök vízügyi igazgatóság adatai szerint a megye 4 legfontosabb víztározójának töltöttsége jelenleg 15 és 50%.

0: megakadályozták a gazdák öntözővízhez való hozzáférését. Hollandia hivatalosan is vízhiányt hirdetett. Görögországban pedig 7 szigeten kellett rendkívüli állapotot elrendelni a vízkészletek megőrzése érdekében. Bár az április és június közötti esőzés elmaradását közvetlenül nem a klímaváltozás okozta, az extrém hőség kialakulásához határozottan hozzájárult. Ez a hőség pedig drasztikusan felgyorsítja a talaj nedvesség tartalmának csökkenését.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Blues FM。
1: Olyan ő, hogy megáll.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése. Európában luxus lett az egészséges táplálkozás. Nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hatósági támogatással válhat könnyebbé a közlekedés a régi ingatlanokban, miután az államfő kihirdette a Lift az életértelmezésű országos lakásakadálymentesítési programról szóló törvényt. Ez jogi keretet teremt a liftek és egyéb akadálymentesítési megoldások beépítésének finanszírozásához azokban a lakóházakban, amelyek nem rendelkeznek lifttel. A program elsősorban az időseknek, a fogyatékkal élőknek és a mozgáskorlátozottaknak szól, akik legalább 3 föld feletti szinten rendelkező épületekben laknak. A jogszabály szerint a hatóságok finanszírozhatják a liftek beszerelését azokban a társasházakban, amelyeket a tervezési szakaszban még nem láttak el ilyen berendezésekkel. Továbbá alternatív technikai megoldások megvalósítását is azokban az esetekben, amikor hagyományos lift beszerelése nem lehetséges. Befejeződött Nagyvárad régió szabályának a felújítása és korszerűsítése, jelentette be a városi önkormányzat, amelyik tavaly szerződtette le a munkálatok elvégzésére a Termoline Kft-t. Az országos helyreállítási alap révén finanszírozott, mintegy 9 millió leértékű beruházás nyomán az Aquapark és az Olimpiai Uszoda mellett található létesítményt modern felszerelésekkel látták el, és csökkentett energiafogyasztás értek el a felújítással. Egyelőre még a munkatelep utáni takarítást végzik. A medencék még nincsenek feltöltve. Az önkormányzat a későbbiekben veszi az elvégzett munkát, hogy utána ismét megnyithassák az uszodát. A krissol fedett uszodát még 1959-60-ban nyitották meg először, ezt követően a vízisportok hazai jelképévé vált. Az épületet Kis László építészmérnök és Steiner János mérnök tervezte. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják. Emiatt a zöldségek, gyümölcsök és a hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Kellemes szép reggelt és jó ébredést kívánok nektek. Újra együtt vagyunk. 2026. július 28-a van, kedd, a hét második napja. Ez pedig a Reggeli Plusz Light Edition. Hát hol máshol itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. A mikrofonnál a

0: No kérem szépen, itt a Reggeli Pluszban akkor egy kényes téma az ébredés mellé. Hát mindazok figyelmét is kérném szépen, akik szeretik a tetkókat, szívesen varratnának magukra egyet, de félnek a tűtől. Hát itt a megoldás, kérem szépen. Egy brit startup olyan technológiát mutatott be, amely alapjaiban írhatja át a tetoválásról alkotott képünket. Elkészítették a világ első teljesen fájdalommentes tűpisztoly nélküli tetoválását. Az új módszer nem igényel tetoválógépet, és a cég állítása szerint sem fájdalommal, sem vérzéssel nem jár. A megoldás lényege egy speciális mikrotűs tapasz, amelyet a bőrre helyeznek. A tapasz több száz apró biopolimerből készült mikrotűt tartalmaz, amelyek 15 perc alatt feloldódnak és festékpontokat juttatnak a bőrbe. A végeredmény egy úgynevezett mikrodot tetoválás, amely 48 órán belül sötétedik be. A technológia minimális szövetsérüléssel jár, és a jelenlegi minták ára egységenként 50 font. A fejlesztők szerint azonban ez csak az első lépés. A mikrotűs technológia hosszú távú célja, hogy a vakcinákat és a gyógyszereket is tűszúrás nélkül lehessen beadni, így az orvoslásban is forradalmi változásokat hozhat. A startup hangsúlyozza, nem a tetováló művészek kiváltása a cél, hanem egy új lehetőség megteremtése azoknak, akik a fájdalom vagy a tűfóbia miatt eddig nem vállalták a tetoválást. Nem rossz az ötlet egyébként, de aki esetleg tetoválásban gondolkozik, annak hát mindenképpen jól át kell rágnia a dolgokat, hiszen ez egy örökre szóló dolog, akár tűvel, akár tű nélkül történik meg, úgyhogy hát ne hamarkodjatok el semmit sem. A jó zenék is örökké szólnak náluk itt a Plusz FM-en, már is érkezik Erika Iglesias, akinek szintén vannak tetkói.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Jó reggelt és további kellemes ébredést kívánok nektek, mellé pedig szállítom nektek természetesen a fontos információkat és a helyi aktualitásokat is. Újra meghosszabbították a december 1 park felújításának határidejét. A kivitelező augusztus 17-ig kapott haladékot. A park nagy része már csak nem elkészült, de a teljes átadáshoz még további munkálatokra és tesztekre van szükség. A késés egyik oka, hogy a kivitelezés során olyan előre nem látható munkálatok váltak szükségessé, amelyek az eredeti tervekben nem szerepeltek. Ezeknek megfelelően ugyanis egy fasort kellett volna elültetni, de a munkálatok során kiderült, a kijelölt hely alatt régi fűtéscső húzódik. Emiatt előbb át kellett helyezni a teljes csőszakaszt, és csak ezt követően lehetett elültetni a fákat. Köszönöm szépen a türelmeteket és a figyelmeteket, én pedig a fületekbe ültetem a slágereket és a magyar kedvenceket. A reggeli pluszban itt van Chappell Roan, ez a Good Luck Babe.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

0: És már is a második témánknál tartunk kedden a reggeli plus light editionben. Hát kérem szépen, a nyár és a vitamin lesz a főszerepben a folytatásban, úgyhogy mindenképpen érdemes félfüllel idefigyelni készülődés közben. Hát sokan azt gondolják, hogy nyáron automatikusan elegendő D-vitaminhoz jutunk. A szakértők viszont ennek éppen az ellenkezőjét tapasztalják. A friss adatok alapján a lakosság jelentős része még a legnaposabb hónapokban is D-vitamin hiányos, mert a modern életmód miatt keveset tartózkodunk valódi napsütésben. A városi környezet, a légkondis irodák, az autózás és a napvédőkrémek mind csökkentik a bőr D-vitamin termelését. Ráadásul sokan dél körül hát kerülik a napot, pedig hát ekkor lenne a leghatékonyabb a természetes D-vitamin képződés. A szakértők szerint a hiány hosszú távon gyengítheti az immunrendszert, ronthatja a csontok állapotát és még fáradékonyságot is okozhat. A szakember arra figyelmeztet, hogy a nyári hónapokban is érdemes tudatosan odafigyelni. Napi 10-15 perc napfény karon vagy lábon már nagyon sokat segíthet. A D-vitamin szintet nem garantálja automatikusan a jó idő. A legtöbb embernek nyáron is tudatos pótlásra vagy több szabadtéri időre lenne szüksége. Úgyhogy ezekre nem árt odafigyelni. Én is jó egészséget kívánok nektek, pótoljátok a D-vitamint, én pedig közben hozom azokat a dalokat, amelyeket nagyon szeretünk. Jön Kelly Rowland és Travis McCoy itt a Plus FM-en, ez már a Daylight teljesen stílszerűen.
1: Ez a Reggeli Plus, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plus FM-en.

ebben a pillanatban lezárjuk a reggeli plusz Light Edition első óráját kedden, július 28-án. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek, fogadjátok sok szeretettel Petru Anitát, a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjét, én pedig válogatom össze nektek a legjobb zenéket a folytatásra. A következő órában érkezik majd Mary J. Blige például, aztán velünk lesz majd Bruno Mars, vagy éppen kezdésként Alex Warren, mindjárt pörög a Burning Down itt a Plusz FM-en.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén ért el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a

0: Lesz részünk, amelyet időnként felhők szűrhetnek, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet. Jelen pillanatban egy gyenge melegfront terhelheti a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig jelen pillanatban mérsékelt.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefán Csemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefán Csemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürög irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
2: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: További szép reggelt kívánok nektek kedden 2026. július 28-án a Plusz FM-et hallgatjátok, a nyár hivatalos adóját, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját és a Reggeli Plusz Light Edition verzióját és változatát. Egészen 8-ig a mikrofonnál Kessérű Tomi. Ebben az órában sem hagylak benneteket unatkozni, kérem szépen. Újból lesz nálam fontos információ helyből, illetve jönnek a témák, az érdekességek a nagyvilágból. Képzeljétek el, humanoid robotot vittek be egy New York-i középiskolába, és hát kitört a felháborodás, hogy miért, azt elmondom nem sokára, és szó lesz majd arról is, hogy Európa nagyvárosai árnyék nélkül maradnak a hőhullámok idején. Ti viszont nem maradtok jó zenék nélkül, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, erre itt a bizonyíték, már is jön Alex Warren és a Burning Down.
2: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Jó reggelt nektek, pluszosok, továbbra is itt a reggeli plusz light edition-ben, július 28-án kedden. Hát irány a tengeren túl, látogassunk el a nagy almába. Komoly felháborodást váltott ki New Yorkban, hogy egy középiskola humanoid robotot vitt be a diákok közé oktatási célokra. A Realbotics nevű cég által fejlesztett gép eredetileg felnőtt ipari felhasználásra készült, és bár az iskola szerint a robotot teljesen átprogramozták, a szülők és a tanárok jelentős része elfogadhatatlannak tartja a döntést. A robotot a tervek szerint kommunikációs és érzelmi készségek fejlesztésére használták volna, de sokan attól tartanak, hogy egy ilyen háttérrel rendelkező eszköz nem való iskolai környezetbe. Mondjuk a képeket elnézve ez valóban igaz. A szülők egy része azonnali vizsgálatot követel, és azt szeretnék, hogy a robotot távolítsák el az intézményből. A cég közleménye szerint a robot oktatási modulja teljesen különálló, és semmilyen módon nem kapcsolódik az eredeti funkciókhoz. A vita aztán gyorsan országos üggyé vált. A közösségi médiában sokan azt kérdezik, hogy hogyan kerülhetett egy ilyen eszköz egy állami iskolába, és miért nem ellenőrizték alaposabban a hátterét. A szakértők szerint a humanoid robotok oktatási felhasználása önmagában nem új, de a gyártó profilja miatt ez az eset különösen érzékeny. Hát erre mondtam, hogy a képeket elnézve ez nem csoda, hiszen ugye a felnőtt iparból szállították az oktatásba ezt a humanoid robotot, aminek hát a kinézete, a megjelenése ugyebár hát simán elvonhatja a diákok, de még akár a tanár kollégák figyelmét is, úgyhogy nem biztos, hogy jó választás volt ez. Egy picit még finomítani kell a dolgokat, hogy ilyenek történhessenek egy iskolában. Én úgy gondolom egyébként, hogy ezek a humanoid robotok akármennyire is okosak és fel vannak vértezve mesterséges intelligenciával, soha nem fogják tudni helyettesíteni a húsvér tanárokat, úgyhogy egyelőre nekik szerintem még nem kell aggódniuk. És nektek sem, hiszen már is jön egy óriási nagy dance klasszik itt a Plusz FM-en, ez a Superfly és a Fishball közösen, és a Let's Get Down. Jó reggelt!
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Itt a reggeli pluszban kérném szépen az autótulajdonosok figyelmét is. A nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhelyet igénylők figyelmét. Az online felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő a liciteken való részvételhez. A regisztráció mellett kötelező benyújtani a parkolóhely iránti kérelmet is a szükséges dokumentumokkal együtt, amelyet a hivatalnak jóvá kell hagynia. A Városháza szerint sokan tévesen azt hiszik, hogy a portal.parkai.oradea.ro oldalon történő regisztráció elegendő, pedig ez csupán az első lépés. A lakóhelyi parkolóhelyekre minden munkanapon tartanak liciteket a város különböző övezeteiben. A kérelmezők legkorábban a kérelem benyújtását követő 48 óra elteltével vehetnek részt az árveréseken, feltéve, hogy addig a kérelmüket jóvá hagyták. Az önkormányzat emlékeztetett arra is, hogy egy lakáshoz legfeljebb egy lakóhelyi parkolóhely igényelhető. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, azt javasolják az érdeklődőknek, hogy minél előbb nyújtsák be a kérelmüket. További információk a portal.parkai.oradea.ro oldalon, illetve a polgármesteri hivatal parkolóhelykezelő szolgálatánál érhetőek el. Remélem, hogy tudtam hasznos infókkal szolgálni én is nektek. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Most jönnek a hírek, Petru Anitát várjuk a folytatásban, aztán pedig majd érkezik Bruno Mars. Hey,
1: itt a Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Hú, ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén érte el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóvá hagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jóllétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 28 fok körüli értékeket mérhetünk, éjjel pedig olyan 17-18 fokig süllyed a hőmérséklet. Napos időben lesz részünk, amelyet időnként felhők szűrhetnek, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél helyenként megélénkülhet, jelen pillanatban egy gyenge melegfront terhelheti a szervezetünket, az UV-sugárzás pedig jelen pillanatban mérsékelt.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berze és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsemere sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsemere sugárútra. Illetve augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a Nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A munkálatok ideje alatt a Nagyvárad felé Nagyürögd irányából érkező járművek a Hornbakáruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögd felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használjátok a Nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: A hírek után akkor vissza a slágerekhez és a magyar kedvencekhez itt a Plusz FM-en, és nem sokára hozom majd nektek a témát is azzal kapcsolatban, hogy Európa nagyvárosai árnyék nélkül maradhatnak a nagy hőhullámok idején a jövőben. Jövök a részletekkel, most pedig slágerek és magyar kedvencek, jön Bruno Mars!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
3: Zseja!

0: A reggeli plusz light editionben kedden, hát a környezetvédelemmel kapcsolatban egy hír a folytatásban. Európa nagyvárosai egyre súlyosabb problémával néznek szembe. A hőhullámok idején egyszerűen nincs elég árnyék. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a kontinens városai, köztük például Berlin vagy éppen Madrid, túl kevés zöld felülettel és túl sok beton felülettel rendelkezik, ami extrém módon felforrósítja a környezetet. A városi hőszigetekben a hőmérséklet akár 8-10 fokkal is magasabb lehet, mint a környező területeken. A probléma különösen a széles sugárutakon és a modern beépítésű negyedekben nagyon látványos, ahol alig találni fát vagy árnyékot adó építészeti elemet. A szakértők szerint ez nem csak kényelmi kérdés, hanem egészségügyi kockázat is, mert a hőstressz a legveszélyesebb nyári tényezők közé tartozik. A megoldás pedig nem gyors. A városoknak árnyéktervezési stratégiára lenne szükségük, több fával, pergolákkal, árnyékolókkal és hőálló burkolattal. A mediterrán városok már elkezdték egyébként a változtatást, de Európa nagy része még mindig a 20. századi várostervezés örökségét viseli. Én is láttam ilyen fotókat, ahol ugye megmérték ott a hőmérsékletet, ahol nincsenek fák, és akkor mondjuk ott a beton 60 fokos volt, ahol pedig volt árnyék a fák miatt, ott pedig mondjuk csak ilyen 30 fok körüli értékeket mértek. Úgyhogy nagyon fontos lenne az, hogy a városban megmaradjanak a zöld felületek és a fák, vagy ha ez nem kivitelezhető ugye elég gyorsan, akkor meg hát jöhetnek a pergolák, a napellenzők. Hát valószínűleg erre minden nagyvárosban oda kell majd figyelni a jövőben, hogy nehogy aztán ebből probléma legyen. Ti is legyetek óvatosak a napon, de ettől függetlenül élvezzétek a nyarat és a reggelt. Itt a Plusz FM-en jön Mary J. Blige és a Family Affair.
1: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: No, hát itt a vége a mai Reggeli Plus Light Edition kiadásának kedden, július 28-án. Remélem, hogy kellemesen ébredtetek, és hogy szuperül töltöttétek az elmúlt két órát. Én igen, Keserű Tomi voltam vagyok, és leszek holnap szerdán a hét közepén is. Várlak benneteket, és számítok rátok reggel 6 órától. Most búcsúzom, jönnek a hírek hamarosan Petru Anitától, aztán a következő óra már ugye Szegedi Mária vezényletével startol. Ő egyébként az Offenbach dalával indít, majd jön az Overdrive. Szép napot, szuper nyarat és jó rádiózást nektek. Holnap találkozunk reggel. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kárjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén ért el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó

0: Celsius fok között alakul, északára pedig 14-16 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Mától jelentősen csökken a csapadék esélye, holnaptól ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncsiamári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákóros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncsiamári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. július 28-a kedd, a 89,6-on pedig már el is tartolt. A délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig. Helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal, programajánlókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel kísérlek el benneteket. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok van. Csak bátran szóljatok hozzá ti is a műsorainkhoz. Most pedig hozom a folytatást. Jó utat, jó rádiózást, legyen csodaszép napotok, vigyázzatok magatokra!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár!

Szépre Geld plusz a sok. A váradi vasútállomás térségében zajló építkezések előre haladtával bővítették a munkatelepet, ezért le van zárva a Berzei és az Olimpiádei utcák. A forgalomkorlátozás nem csak az autósokat, hanem a tömegközlekedést is érinti. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTL tájékoztatása szerint módosult a 11-es, 18-as, 22-es, 29-es, 30-as, 32-es, 35-ös, 39-es és a 721-es autóbuszok útvonala. A járatok a lezárt útszakaszokat elkerülve közlekednek, emiatt több megálló, köztük a Bodola Gyula stadion és a vasútállomás melletti autóbuszpályaudvar megállói ideiglenesen kimaradnak egyes vonalakon. Emellett a 721-es járat végállomását a buszpályaudvarról az Olaszi Parkhoz helyezték át. A nagyváradi helyi közlekedési vállalat arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes útvonalakról és menetrendekről. A társaság hivatalos felülete.

Hello, nagyváradiak, környékbeliek, 39 projekt jutott tovább a nagyváradi részvételi költségvetésben. A 2026-os részvételi költségvetésre 55 pályázat érkezett, ezek közül az értékelő bizottság 39-et talált megvalósíthatónak. Három projektet azért utasítottak el, mert ugyanarra a célra már érkezett másik javaslat, 16 pedig nem felelt meg a kiírás feltételeinek. Leggyakrabban azért, mert a tervezett beruházást költsége meghaladta a megengedett keretet. A tovább jutott projektek többsége zöld felületek bővítését, faültetést, parkok és zöld folyosók kialakítását célozza, emellett több kezdeményezés szorgalmaz biztonságos és okos kerékpártárolók, valamint kerékpárparkolók létesítését. A javaslatok között szerepel új körforgalom, elektromos autó töltőállomás, árnyékolt buszmegállók, ivókútak és párakapuk kialakítása, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése is. A kulturális kezdeményezések közül elfogadták Bunyitai Vince kanonok mellszobrának felállítását a Bunyitai Ligetben, valamint egy emlékfal létrehozását a kommunista diktatúra idején felszámolt Várad szülős egykori lakóinak tiszteletére. A tovább jutott projektek között sport és szabadidős fejlesztések is szerepelnek. Pluszosok, a 39 pályázatról szeptember 27-éig lehet online szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon. A legtöbb szavazatot kapó kezdeményezéseket a város később megvalósítja. Pluszosok, hajrá, lehet szavazni az aktiv.oradea.ro oldalon arról, hogy mely pályázatok valósuljanak meg.

0: Ez volt a Halott Pénz és Jude Law kettőse, a Mielőtt megismertelek című daluk. Hello, hello, pluszosok! Fél időhöz érkeztünk itt a keddél előtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek. Ezeket pedig a mai nap folyamán Petro Anita kolléganőm hozza el nekünk. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilha gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Hú, ez a fa túl szép lett. Hogy érted, hogy túl szép? Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz? Azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az elő...

0: Debrecen, Amitrilak. Nagyváradon, a December 1 parknál.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tároló kapacitással és még mindig számottevő hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torzképet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magány enyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az egészségügyi világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor ilyenkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Folytatódik a napos, nyárias időjárásunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, északára pedig 14-16 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Mától jelentősen csökken a csapadék esélye, holnaptól ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul majd.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
8: Plusz FM. Közlekedési információk.
10: A bontási munkák folytatásaként július 29-ig a Drágosvodó utcában a Vasúti híd környékén forgalomkorlátozások vannak érvényben az első hídfő elbontása miatt. Továbbá lezárták a 190-es megyei út és az egyes országút közötti összekötő utat is a TR13-as vasúti átjáró térségében. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: És most vissza a zenéhez.
10: Lady Gaga és Dolce közösével folytatjuk a kedd délelőttöt. Jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!

gyors slágerek és helyi információk itt a 89,6-on. Egy hónapig szünetel a melegvízszolgáltatás Nagyvárad több utcáján, pluszosok. A nagyváradi hőszolgáltató vállalat tájékoztatása szerint csővezetékjavítási és korszerűsítési munkálatok miatt szünetel a melegvízszolgáltatás a 808-as hőközponthoz tartozó fogyasztóknál. Érintettek a Viorel-Error, az Alexandru Vlahóca és az Evrei Lor deportált, tehát a Vámház utca. A szolgáltatás pedig várhatóan augusztus 26-án 14 órakor indul újra. További információ kérhető az ingyenesen hívható 0800 070 800-as zöld számon, illetve a 0259 467 577-es telefon.

Figyelem plusz a sok, december 1-ig lezárták a Pádis és Ponorék közötti 763 jelű megyei utat, amely összeköti Bihart, Kolozs és Fehér megyékkel. A közel 10 kilométeres útszakasz felújítása májusban kezdődött a Bihar megyei tanács megbízásából, célja pedig a menetidő csökkentése és a közlekedési feltételek javítása. A 81,6 millió lei értékű Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás során többek között kiszélesítik az utat, megerősítik az alapot, vízelvezető átereszeket építenek, sziklákat bontanak le, majd új aszfaltburkolatot fektetnek le. Mircea Marán, a Bihar megyei tanács elnöke szerint a beruházás a térség turizmusát is erősíti, hiszen a jobb közlekedési infrastruktúra könnyebben elérhetővé teszi a környék természeti látványosságait. A lezárás idején a Kolozs megyei havas rekettje, tehát a Rökicele, Bánfihunyad vagy Sebesváralja, tehát Bologa felé közlekedőknek alternatív útvonal

0: Sziasztok! Na, arra kérlek benneteket, hogy legyetek segítségemre, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. Petró Anita kolléganőm már készen áll, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig ezzel indítjuk majd a délelőtti plusz második óráját. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
1: Jani kaucsuk. Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
4: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecttel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
6: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
8: A következő járra meg lesz a csípe!
9: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tárolókapacitással és még mindig számottevő
10: hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják észhez a nyugdíjasok a járandóságokat attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torz képet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magány enyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, nyárias időjárásunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 14-16 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Mától jelentősen csökken a csapadék esélye, holnaptól ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul majd.
11: Az időjárás

0: irányába a Tiger üzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrássy út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrássy út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyörött felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése érdekében használják a nagyváradi Metropolis körgyűrűt alternatív útvonalként. Emlékeztetnek arra is bennünket, hogy a tehergépjárművek számára kötelező ezen az útvonalon közlekedni. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 9 óra múlt 5 perccel, hello, nagyváradi a környékbeliek, hogy telik a kedd délelőtt? Meséljetek nekem, hogy vagytok, mi újság veletek? Mi itt a 89,6-on már benne is vagyunk a délelőtti plusz második órájában. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és én déli 12 óráig itt vagyok veletek, helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel jelentkezem hozzátok. Ma a Szabolcsokat és az Alinákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is, legyen csodaszép napotok. S ne felejtjétek, én hívható vagyok, írhatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, és ajánlanám figyelmetekbe a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán az új bejegyzésünket, arról olvashattok, hogy holnaptól ismét kánikula várható Bihar megyében. Csekkoljátok ezt, kommenteljetek, osszátok tovább. A folytatásban pedig már érkeznek is a Plusz FM legnagyobb slágerei, kezdésnek itt van Benson Bundala. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, kellemes nyarat kívánok mindenkinek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Kolozsosok, hát micsoda hírrel érkeztem. Jó ütemben halad a Kolozsvár-Nagyvárad Biharpüspöki vasútvonal korszerűsítése. Mind a négy szakaszon dolgoznak a helyreállítási terv célkitűzéseinek teljesítésén, közölte Horáció Kozmé közlekedési államtitkár. A közlekedési minisztérium államtitkárának bejegyzése szerint a Kolozsvár-Egeres szakaszon a sínek 70%-át, Egeres és Kissebes között a 80%-át, a Kissebes éles szakaszon a 30%-át, Élesd és a magyar határ között pedig a 65%-át fektették le. Tájékoztatása szerint augusztus végéig teljesíthetőek a vállalt mérföldkövek, ami mintegy 2 milliárd euró lehívását tenni lehetővé Románia számára. Hozzátette, hogy a munkálatok ezt követően is folytatódnak. A Kolozsvár és Nagyvárad közötti első felújított szakaszokon 2027-ben indulhat újra a vasúti forgalom, a teljes beruházás pedig várhatóan 2028-ban zárul le.

Augusztusban befejeződhet pluszosok a váradi nagypiac új épületének kivitelezése. A megnyitóra pedig várhatóan szeptemberben kerülhet sor. Közölte mindezt Florin Birta polgármester a bihon.ro-nak. Mint elmondta, az építkezés lezárása után még a műszaki átadás átvételi eljárást és a hivatalos átvételt is le kell folytatni. A beruházás két szakaszban valósult meg. Az első ütemben újjáépítették a 2020-as tűzvészben megsemmisült várcsarnokot, ahol 76 árusítóhelyet alakítottak ki. Emellett parkolókat és a későbbi mélygarázs lehajtóját is elkészítették. A második ütemben egy háromszintes épület épült 162 férőhelyes mélygarázssal, zöldség- és gyümölcspiaccal, élelmiszer- és iparcikk üzletekkel, vendéglátóegységekkel, valamint irodákkal és oktatótermekkel. A fejlesztés része a környező közterületek rendezése is egyébként. Augusztusban tehát befejeződhet a váradi nagypiac új épületének kivitelezése.

0: Jack és a Never Forget You, Hello Hello Plus-osok, fél időhöz érkeztünk, 9 óra múlt 27 perccel, itt a 89,6-on Petro Anita kolléganőm veszi át a mikrofont, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Mindenképp maradjatok velünk itt a részletekért, én pedig a hírek után jövök, időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plus FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plus FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza, csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
6: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
3: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tároló kapacitással és még mindig számot tevő hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torzképet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magányenyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az egészségügyi világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, nyárias időjárásunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 14-16 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Mától jelentősen csökken a csapadék esélye, holnaptól ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul majd.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Lezárták a Berzei és a Szent László utca közötti szakaszt. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Stefáncselmári sugárút és a Szent László utca kereszteződésében. Emellett a Lákoros utcából balra is lehet kanyarodni a Stefáncselmári sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A kedd délelőtt Ray Dalton 2025-ös slágerével folytatjuk, érkezik a Blood Running. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon! Ez a Plusz FM.

Nagyváradi a környékbeliek. A tartós aszály miatt vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében. A Bihar megyei prefektúra arra utasította az önkormányzatokat, hogy helyi intézkedésekkel korlátozzák az ivóvíz nem létfontosságú felhasználását. A közüzemi ivóvizet ezentúl tilos lesz pázsit öntözésére, úszómedencék feltöltésére, valamint gépkocsik, udvarok és járdák mosására használni. A prefektúra szerint a csapadékhiány miatt jelentősen csökkent a vízforrások hozama és a tározók vízkészlete. Ezért az ivóvizet kizárólag háztartási célokra és az állatok itatására kell fenntartani. Azokon a településeken, ahol a vízkészletek már nem elegendőek a folyamatos ellátáshoz, a szolgáltatók időszakos vízkorlátozást is bevezethetnek, erről a lakosságot legalább 24 órával korábban értesíteniük kell. A prefektúra arra is kötelezte az önkormányzatokat, hogy ellenőrizzék a közutak és források állapotát. Szükség esetén alternatív vízforrásként használják azokat, valamint 5 napon belül számoljanak be a bevezetett intézkedésekről és azok ellenőrzéséről. A tartós aszály miatt tehát vízkorlátozásokat vezetnek be Bihar megyében.

buszosok az idei nyári autós utazások előtt érdemes tájékozódni az egyes országok autópályás sebesség határairól, mert Európában egyre eltérőbb szabályok vannak érvényben. Bár a legtöbb népszerű nyaraló útvonalon továbbra is a 130 km/órás korlátozás az általános, néhány ország már magasabb vagy éppen alacsonyabb sebességhatárokkal kísérletezik. Csehországban a D3-as autópálya egy 60 km-es szakaszán például kedvező időjárási és forgalmi viszonyok mellett akár 150 km/órával is lehet haladni, míg Bulgáriában változatlanul 140 km/óra megengedett legnagyobb sebesség az autópályákon. Magyarországon, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában továbbra is a 130 km/óra az általános felső határ, bár egyes utcakaszokon ideiglenes vagy környezetvédelmi okokból ennél alacsonyabb korlátozások is érvényben lehetnek. Hollandiában néhány autópályaszakaszon ismét engedélyezték a 130 km/órás közlekedést, miközben Németországban továbbra sincs egységes autópályás sebességhatár, ugyanakkor ismét napirenden van egy országos 120 km/órás limit bevezetésének a lehetősége. Egyelőre azonban erről nem született döntés. A szakértők szerint a külföldre induló autósoknak célszerű minden ország aktuális közlekedési szabályait előre ellenőrizniük, mivel a sebességhatárok mellett egyre több helyen átlagsebességméréssel is ellenőrzik a szabályok betartását. Jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, akik pedig a nyári szabadságokat töltik, azoknak

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: vagytok ma délelőtt, Nagy Váradi a környékbeliek, meséljetek nekem, írjatok üzenetet, hívjatok bátran déli 12 óráig. Itt vagyok veletek. A Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok, ezúttal arról, hogy visszatér a kánikula Bihar megyébe, és arra voltam kíváncsi, hogy ti hogyan viselitek a kánikulát. A kommentek már pörögnek, az egyik kedvencem Nagy Sándortól érkezett, azt írja nekünk, hogy hűsítsen benneteket a gondolat, hogy 5 hónap múlva rimánkodnánk egy kis melegért, és készülődünk a szilveszteri bulira, legyen szép napotok, hát legyen nektek is csodaszép napotok, csekkoljátok a komment szekciót, és bátran szóljatok hozzá. Most pedig zárjuk a kedd délelőtti plusz második óráját, Petro Anita kolléganőm érkezik a hírekkel, a hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb slágereivel, például ezzel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémája Roma szemes kárjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
5: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Románia már nem tartozik az Európai Unió 3 legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió 3 legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén érte el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jóllétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a napos, nyárias időjárásunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 14-16 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Mától jelentősen csökken a csapadék esélye, holnaptól ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul majd.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai zajlanak a vasútállomásnál, illetve a Körösáruháznál. Emiatt ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyar út és a George Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu, Magyar és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült, mindemellett megnyitották a Franz-Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálalói utca forgalmi iránya pedig megfordult, ezentúl a Franz-Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Böregánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Ne megszokásból vezessetek, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 10 óra múlt 3 perccel, mi pedig itt a 89,6-on már benne is vagyunk, a kedd délelőtti plusz harmadik órájában. 2026. július 28-a, ma a Szabolcsokat és az Alinákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig. Ajánlom figyelmetekbe a Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán a legújabb bejegyzésünket, ahol arról érdeklődöm, hogy hogy bírjátok a kánikulát. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, déli 12 óráig elkísérlek benneteket itt az éterben, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel, és mindeközben várom a ti üzeneteiteket, hívásait.

Figyelem, pluszosok, zajlik Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák ingyenes sterilizálása. Az eredetileg egyévesre tervezett program március 7-én indult, a határidőt meghosszabbították ez év december 6-áig. A váradi lakhelyen rendelkező igénylők írásbeli kérelmet kell benyújtsanak a Nagyváradi Városháza műszaki osztályához, feltüntetve a nevet, címet, a sterilizálandó kutyák számát és egy érvényes telefonszámot. A kérelmeket e-mailben is el tudjátok küldeni a primariekukac.oradia.ro címre, ugyanakkor a Nagyváradi Városháza ügyfélfogadó termében személyesen is le lehet adni. A kérvényt pedig az oradia.ro oldalon érhetitek el. A Városháza közleményében emlékeztet bennünket, hogy a nem fajtiszta kutyák ivartalanítása kötelező. Ez év december 6-áig, tehát Nagyváradon a nem fajtiszta kutyák sterilizálása ingyenesen zajlik.

Slágerek és helyi információk egy helyen itt, na 89,6-on. Pluszosok a Nagyváradi Önkormányzat és a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltató támogatásával egy hónapos lakossági felmérés indult a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságáról. A Nikolai Herceg Egyesület által szervezett kutatás célja, hogy feltérképezze a lakók tapasztalatait, azonosítsa a rendszer hiányosságait és javaslatokat gyűjtsön annak fejlesztésére. A június 29-én kezdődött felmérés elsőként a Rogérius negyed ökosziketein zajlik, majd a Decebel Dacia és az Olaszi városrészekre is kiterjed. A kérdőívezést 15 egyetemista végzi hétköznapokon az ökoszigeteknél. A kérdező biztosok hétfőtől péntekig két időszakban 7.30 és 11.30, illetve 15.30 és 19.30 között keresik fel az ökoszigeteket. Az egyenruhát és igazolványt viselő munkatársak néhány teljesen anonim kérdést tesznek fel a lakóknak, a kérdőív pedig legfeljebb 2 percet veszik igénybe. A kampány során a kérdezőbiztosok tájékoztatást is adnak a hulladékok helyes szelektálásáról. A szervezők arra kérik a váradiakat, hogy vegyenek részt a felmérésben, mivel az eredményeket az önkormányzat és a hulladékgazdálkodási szolgáltató is felhasználja majd a rendszer továbbfejlesztéséhez. A felmérés tehát egy hónapig tart, az eredményeket később hozzák.

0: locsold a pezsgő!
1: Esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: fél idő plusz a sok, itt a 89,6-on a délelőtti plusz harmadik órájában, 10 óra múlt 28 perccel. A stafétát már is átadom Petro Anita kolléganőmnek, aki egy rövid reklámot követően érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Szó lesz például arról, hogy augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságukat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Maradjatok velünk a részletekért, Anita mindent elárul, a hírek után pedig folytatjuk a Plusz FM legnagyobb snákereivel. Mindenképp tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Hú, ez a fa túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az

0: minden, amit rilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tároló kapacitással és még mindig számot tevő hazai termeléssel. Ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a Fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torzképet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magányenyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az egészségügyi világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
2: És most vissza a zenéhez!
3: Lauren Is It Love című slágerével folytatjuk a kedd délelőtöt. Jó utat és kellemes, szép nyarat kívánok mindenkinek!
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Figyelem pluszosok, július 30-án csütörtökön 15 és 17 óra között ismét megszervezik Nagyváradon a Nagyvárad egy kenyeret adományoz elnevezésű jótékonysági kezdeményezést, amelynek célja, hogy a legegyszerűbb, mégis alapvető segítséget nyújtsa azoknak, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. A kezdeményezés lényege egyszerű. Aki megteheti, egy kenyeret vihet valamelyik gyűjtőpontra, honnan a rászorulók ingyenesen elvihetik azt. A segítség pedig mindenki számára elérhető. A szervezőcsoport nagyváradi önkéntesekből áll, akik mindenféle politikai, vallási vagy civil szervezeti háttér nélkül dolgoznak azon, hogy a kezdeményezés hónapról hónapra minél több rászorulóhoz eljuthasson. A kenyéradományokat várják a Rogérius piac mellett, ősében a nyugdíjasok tömbháza melletti autóbusz megállóban, a Nufarul negyedben, illetve a Dacia sugárúton a profi üzletnél. A szervezők önkéntesek jelentkezését várják emellett. Megtalálhatóak a Facebookon, illetve lehet hívni őket a 0733 633 508-as telefonszámon. A kezdeményezés célja tehát, hogy rendszeres segítséget nyújtson a nehéz helyzetben élőknek.

már kérem szépen, ilyen nagy slágerekkel látunk el benneteket itt a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Én pedig érkeztem egy hasznos infóval. Augusztus 1-én kezdődik Nagyváradon az a nagyszabású program, amelynek során hozzávetőleg 100 000 hagyományos villanyórát intelligens mérőberendezésekre cserélnek. Az új mérők automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat a szolgáltatónak, így a mérőállás rendszeres leolvasására vagy bediktálására többi nem lesz szükség. A jelenlegi hagyományos mérőórákat fokozatosan okos mérőórákra váltják, amelyek nem csak a szolgáltató, hanem a fogyasztók számára is pontosabb és napra készebb adatokat biztosítanak a villamos energia felhasználásról. Az intelligens mérők egyik legfontosabb előnye, hogy automatikusan továbbítják a fogyasztási adatokat az áramszolgáltató felé, így a mérőállást tehát nem kell manuálisan leolvasni vagy bediktálni. A rendszer a rögzített adatokat minden hónapban elküldi az áramszolgáltatóknak, amelyek ezek alapján készíti el a villanyszámlát. Emellett a fogyasztók is valós időben követhetik nyomon energiafelhasználásukat, ami megkönnyítheti a fogyasztás ellenőrzését és a villamosenergia költségek tudatosabb tervezését. A mérőórák cseréje egy országos szinten zajló fejlesztési program része, amelyet Európai Uniós forrásokból finanszíroznak. A kampány augusztus 1-én indul, ugyanakkor arról egyelőre nem közöltek részleteket, hogy a csere milyen ütemezés szerint történik, mely város részekben kezdődik, illetve a lakosság miként kap majd értesítést a szerelési munkálatokról.

0: c'est ça la vie, babe.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek. Itt a Plus FM-en.

Vampire és Majka közösével zárjuk a keddi lerűti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy egy rövid reklámot követően Petró Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok. A 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon engem déli 12 óráig elértek, de írhatok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel indítjuk a következő

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el, a második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépek kaparintotta meg a bronzérmet. Az első 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja 0,075 kW per kilogrammos értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos, nyárias időjárásunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29-31 Celsius fok között alakul, éjszakára pedig 14-16 Celsius fokra hűl vissza a levegő. Mától jelentősen csökken a csapadék esélye, holnaptól ugyanis ismét erős felmelegedés kezdődik. A nappali csúcshőmérséklet 33-36 Celsius fok között alakul majd.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Augusztus 9-ig forgalomkorlátozásokra kell számítani a 79-es országút és a nagyváradi körgyűrű kereszteződésében épülő felüljáró kivitelezési munkálatai miatt. A Nagyvárad felé Nagyürög, tehát Nozsorid irányából érkező járművek a Hornbeck-áruház mellett kialakított ideiglenes lehajtót használhatják. Ennek végén a forgalom az Aradi út felé, illetve a Szent Andrási út irányába a Tágeruzlet felé folytatható. Azok az autósok, akik Nagyváradról a repülőtér vagy a Szent Andrási út felé tartanak, jobbra kanyarodhatnak a Szent Andrási út irányába, vagy egyenesen is tovább haladhatnak, azonban elsőbséget kell adniuk a Nagyürögt felől érkező járműveknek. A Városháza azt javasolja a közlekedőknek, hogy a torlódások elkerülése

0: kell, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket. Ma a Szabolcsokat és az Alinákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze születésnaposokat is. A Plusz FM Nagyvárad Facebook és Instagram oldalán új bejegyzést olvashattok, ezúttal arról, hogy visszatér a kánikula Bihar megyébe. A következőkben megnézzük, hogy milyen kommentek érkeztek. Most viszont itt is van a folytatás, zenélünk tovább, jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Hello, nagyváradiak, környékbeliek, új bejegyzést olvashattok a Facebook és Instagram oldalunkon. Ezúttal arról, hogy visszatér a kánikula Bihar megyébe. Holnaptól ismét emelkedni kezd a hőmérséklet. A nappali csúcshőmérsékletek 33-36 Celsius fok között alakulnak, a hétvégére pedig 36-38 Celsius fokos hőség is várható. És hát kíváncsi voltam arra, hogy ti hogyan viselitek a kánikulát. Én megmondom őszintén, nyári gyerekként inkább elviselem a kánikulát, mint a téli hideget. És hát jöttek itt mindenféle kommentek. Talódi Zsuzsa nem szereti a kánikulát, neki elég a 25-23 fokos maximum, úgyhogy az elkövetkező 2 hétben lesz mit szenvedni, ezt írja, és azt is írja, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra, ígyunk sok folyadékot, főleg vizet, és itt ez nagyon fontos. Fekete Szabolcs nem hisz a kánikulában, az ő humorához már hozzászoktunk. Koncz István és Anita az anyósa patikájába invitál bennünket, azt írja, hogy így van, kell pótolni a folyadékot, gyertek anyósomhoz a patikába. Valószínűleg ez nem az a patika, ahol én a fejfejes csillapítómat szoktam vásárolni, vagy hát ki tudja. Marin Lucia pedig azt írja nekünk, hogy ki lehet bírni minden üzlet légkondicionált, vizet viszel magaddal vagy veszel, otthon pedig ki mivel és hogy hűti a lakását. További kellemes napot kíván mindenkinek. Bodán Anna Mária is azt írja nekünk, hogy nagyon nehezen viseli a kánikulát, de hűsítjük magunkat a ventilátorral, hideg dinnyével, fagylaltal, egyebet nem tehetünk. Csiki Pál pedig teljesen beletörődött ebbe az egészbe, azt mondja, jól van ez így. A Plusz FM-mel viszont még jobb lesz, hozom is nektek a folytatást. Coldplay Viva La Vida című slágerével folytatjuk a kedd délelőtöt, és ne felejtjétek, továbbra is várom kommenteiteket, üzeneteiteket, hívásaitokat.

reggelt, magyar kedvencek és helyi információk. Összesok a nagyváradi polgármesteri hivatal ismét felhívta a lakóhelyi parkolóhelyet igénylők figyelmét, hogy az online felhasználói fiók létrehozása önmagában nem elegendő a liciteken való részvételhez. A regisztráció mellett kötelező benyújtani a parkolóhely iránti kérelmet és a szükséges dokumentumokkal együtt, amelyet a hivatalnak jóvá kell hagynia. A Városháza szerint sokan tévesen azt hiszik, hogy a portal.parker.oradea.ro oldalon történő regisztráció elegendő, pedig ez csupán az első lépés. A lakóhelyi parkolóhelyekre minden munkanapon tartanak liciteket a város különböző övezeteiben. A kérelmezők legkorábban a kérelem benyújtását követő 48 óra elteltével vehetnek részt a zárveréseken, feltéve, hogy addig kérelmüket jóvá hagyták. Az önkormányzat emlékeztet arra is, hogy egy lakáshoz legfeljebb egy lakóhelyi parkolóhely igényelhető. Mivel a férőhelyek száma korlátozott, azt javasolják az érdeklődőknek, hogy mielőbb nyújtsák be kérelmüket. További információkat a portal.parker.oradea.ro oldalon, illetve a polgármesteri hivatal parkolóhelykezelő szolgálatánál érhetők el.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár. Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
0: És most vissza a zenéhez.
3: A keddél előtti plusz folytatásában itt van Alefarben és a Baby Goodbye. Jó utat, jó rádiózást!
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

slágerek és helyi infók itt a Plus FM délelőtti hatásában. Sikeresen teljesítette a statikai és dinamikus terhelési vizsgálatokat a nagyváradi Aeroparknál épült felüljáró, így újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a beruházás. A próbák igazolták, hogy a híd megfelel a biztonsági és teherbírási előírásoknak. A tesztek során ellenőrzött terhelés mellett vizsgálták a szerkezet viselkedését, valamint a forgalmi igénybevételt szimulálták. Az eredmények alapján pedig az 535 méter hosszú felüljáró hamarosan megnyílhat a közlekedők előtt. A beruházás az Aradi úti csomópont teljes átépítésének része. A felüljáró mellett ráadásul egy 406 méter hosszú közúti aluljáró és egy gyalogos aluljáró is épül, amely összeköti majd a Jumbo áruház és az Era Shopping Park térségét. A felüljáró és az aluljáró elkészültével jelentősen csökkenhet a 79-es országút forgalmi terhelése a város egyik legzsúfoltabb csomópontjában, amely a bevásárlóközpontok és a nagyváradi repülőtér megközelítését is szolgálja. Az Aeroparknál épült felüljárót legkésőbb augusztus 31-ig be

0: Környékbeliek, a keddi előtti plusz végéhez érkeztünk, hamarosan déli 12 óra. A stafétát Petro Anitának adom át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Imára letészem a lantot, legközelebb holnap hallhattok, ugyanitt ugyanekkor reggel 8-tól déli 12 óraig kísérlek el benneteket, helyi aktualitásokkal, környékbeli infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok és jó étvágyat az ebédhez. A mikrofonnál Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár-élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár 2. éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó 2. helyét erdélyi városok foglalják el. A 2. helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépek aparintotta meg a bronzérmet. Az 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítménytömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kilogrammos értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a csont nélküli Comteam sertésszom kilogrammonként 14 lei 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár-élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár 2. éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó 2. helyét erdélyi városok foglalják el, a 2. helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítménytömegaránya meghaladja 0,075 kW per kilogrammos értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz? Azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
0: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
3: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
4: Ez a Plusz.
0: Ez a Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén érte el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jóllétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

esik az eső, vagy éget a nap, egész nyáron szóljon a Plusz FM. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 500 g-os Csibó szemes kávé 39 lej 99 bani, a 185 g-os Pringles chips 7 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tárolókapacitással és még mindig számot tevő hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torz képet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magányenyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senki nem.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: What you need me?
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Slágerek. Forró slágerek. Ez a Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a héten a La Kokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. La Kokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10 A alatt. La Kokos,
2: a hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Aver Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár második éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó első két helyét erdélyi városok foglalják el, a második helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó harmadik fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az első 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítmény tömegaránya meghaladja 0,075 kW per kg-os értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Cegléd is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést!
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektá, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Ez a fal túl szép lett.
4: Hogy érted, hogy túl szép?
3: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak teljesen mat, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
4: Most viccelsz, azért használunk Hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
3: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
4: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
5: Figyelem! Szuper akció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes Héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
6: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
0: És most vissza a zenéhez.
9: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
9: Ez a
0: Plusz

0: Képlet. A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek,
0: slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringsilha a kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén, a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Románia már nem tartozik az Európai Unió 3 legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió 3 legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén ért el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jólétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Plusz FM. Reklám. Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
1: Hú, ez a fal túl szép lett.
2: Hogy érted, hogy túl szép?
1: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán is csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
2: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
1: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
2: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
3: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
4: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
0: és most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

0: esik az eső, vagy éget a nap,
1: egész
0: nyáron
1: szóljon
0: a Plusz FM.
1: Plusz FM.
0: Slágerek,
1: magyar kedvencek,
0: Nagyváradon.

0: itt a Plus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tároló kapacitással és még mindig számottevő hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torzképet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magány enyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az egészségügyi világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiók. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Hétvégi pihenés vagy nyaralás, ahol mindenki megtalálja a megfelelő kikapcsolódást. A Hungest Hotel szállodáiban lehetséges. Hajdúszoboszló, Gyula, Nyíregyháza. Csak pár hely azok közül, ahová Nagyváradról is könnyen eljuthatsz. Wellness, élményfürdők, finom ételek és csodás programok minden korosztálynak. És ha még több élményre vágysz, Szeged, Eger és Ceglid is tárkarokkal vár. Hungesthotels.hu. Foglalj most és élvezd a gondtalan pihenést.
2: Hú, ez a fal túl szép lett.
3: Hogy érted, hogy túl szép?
2: Hát nézd már meg, milyen jól takar ez a festék. Aztán nézd csak, teljesen matt, kellemetlen szaga meg nincs. Csak ez a tökéletes fehér mindenhol.
3: Most viccelsz, azért használunk hérát, hogy ilyen tökéletes legyen.
2: Dolgozni is milyen könnyű vele. Hihetetlen, nem?
3: Nem, az a hihetetlen, hogy csak itt állsz. Pedig az előszoba még rád vár.
4: Figyelem! Szuperakció a nagyváradi Trilak mintaboltban, a Festékesben. Most a 15 literes héra áráért 16 litert kapsz. A Festékes. Minden, ami Trilak. Nagyváradon a December 1 parknál.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a
0: Plusz FM.

Az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Nyári akció a Jani Kaucsuknál.
2: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
0: Jani Kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 29-ig az 1 kg-os Lavazza krémájá Roma szemes kádjára 83,99 bani, valamint az 1 literes Suvorov bor ára különböző kiszerelésben mindössze 17,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
4: And feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár-élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár 2. éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó 2. helyét erdélyi városok foglalják el, a 2. helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítménytömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kilogrammos értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Campus FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén ért el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jólétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsuló út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
1: Slágerek,
0: magyar kedvencek nagyváradó.
1: Ez a Plusz FM.

minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plus FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tároló kapacitással és még mindig számot tevő hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torzképet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magány enyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az egészségügyi világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben fent nincs, majd nincs harapban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár-élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár 2. éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó 2. helyét erdélyi városok foglalják el. A 2. helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépve kaparintotta meg a bronzérmet. Az 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítménytömegaránya meghaladja 0,075 kW per kilogrammos értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén ért el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jólétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvek.

0: törje vihar a szárnya.
1: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
2: Slágerek!
1: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: Check it out, check it out.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Intelligens Energia Egyesület elnöke szerint Romániát felkészületlenül éri egy esetleges olajválság. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Egyre többen használják terápiás célokra a mesterséges intelligenciát. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Romániának egy állandó energetikai és logisztikai válságkezelő központra és egy országos energiabiztonsági diszpécser szolgálatra lenne szüksége, nem pedig eseti válságülésekre, hogy ne érje felkészületlenül egy esetleges olajvihar, véli az Intelligens Energia Egyesület elnöke. Dumitru Kiselica elemzésében arra figyelmeztetett, hogy Romániát nem fenyegeti ugyan közvetlen üzemanyaghiány, de veszélyesen ki van téve egy regionális kőolajválságnak. Bár az ország rendelkezik finomítókkal, kikötővel, vezetékekkel, tároló kapacitással és még mindig számot hazai termeléssel, ám ezeket az előnyöket gyengíti a jelentős importfüggőség, a fekete-tengeri útvonalakra épülő ellátás és az egységes operatív irányítás hiánya. A szakemberek szerint a legnagyobb kockázat nem az, hogy eltűnik a kőolaj a világpiacról, hanem az, hogy Románia túl későn jut hozzá az elérhető készletekhez, drágában vásárol a szomszédainál, majd árkorlátozásokkal és szabályozásokkal próbálja kezelni a válságot. Augusztusban is eltérő időpontban kapják készhez a nyugdíjasok a járandóságokat, attól függően, hogy postai kézbesítést vagy bankszámlára történő utalást választottak. Mivel a hónap első napja szombatra esik, a postai kézbesítés néhány nappal később kezdődik, míg a banki átutalások a megszokott időpontban érkeznek. A nyugdíjak kiszállítása augusztus 3-án hétfőn indul, majd az első két hét során a megszokott ütemben folytatódik. Azok a nyugdíjasok, akiket a postás nem talál otthon, továbbra is átvehetik járandóságukat a lakóhelyük szerint illetékes postahivatalban, a pénz megőrzésére biztosított határidőn belül. Ha valaki hozzászokik ahhoz, hogy folyamatosan igazat adnak neki, torz képet alakíthat ki saját életéről, figyelmeztetnek a pszichológusok annak kapcsán, hogy a lelki tanácsadás a mesterséges intelligencia egyik legelterjedtebb felhasználási módjává vált. A Harvard Business Review egyik cikkében arra tér ki, hogy az AI eszközöket az emberek leggyakrabban ma már érzelmi támogatásként a magányenyhítésére használják. A jelenség nem véletlenül erősödik fel most. Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint világszerte több mint 1 milliárd ember küzd valamilyen pszichés problémával. Ugyanakkor aggasztó esetek is napvilágra kerültek, ugyanis a keresőmotorokba épített AI rendszerek téves egészségügyi információkat is megosztottak felhasználóikkal, hiteles tartalomként tüntetve fel azokat. Sokan üzenetek megfogalmazásához vagy nehéz beszélgetésekre való felkészüléshez használják az eszközt, főleg olyanok, akik nem szívesen tárják fel problémáikat mások előtt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: a nagyváradi hűségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosora mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy az emberek hol élnének a legszívesebben, Nagyvárad 6. a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Bár Románia jelentős mennyiségben termel búzát, kukoricát és napraforgót, a lakosság bevásárlókosara mégis külföldről érkező élelmiszerekkel telik meg. Az ellentmondásra az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának jelentése hívja fel a figyelmet, mely szerint Románia agrár-élelmiszeripari importja folyamatosan növekszik. Mindeközben az infláció és az áremelkedések miatt a fogyasztók egyre jobban figyelnek az akciókra, valamint az árértékarányra. A valódi problémát a kereskedelmi szerkezet jelenti. Románia jellemzően alacsony feldolgozottságú mezőgazdasági termékeket exportál, ugyanakkor magasabb hozzáadott értékű élelmiszereket importál. Búzát adunk el és kekszet veszünk, kukoricát exportálunk és feldolgozott húst hozunk be külföldről. Továbbra is erdélyi városok dominálnak abban a toplistában, amelynek készítői arra a kérdésre keresték a választ, hogy hol élnének a legszívesebben. Immár 2. éve Brassó a lista vezető, de a jelenleg körvonalazódó trend szerint a nagyobb városok népszerűsége visszaszorulóban van. A dobogó 2. helyét erdélyi városok foglalják el, a 2. helyen Kolozsvárt találjuk. Érdekes fejlemény, hogy az erdélyi városok által leuralt top 10-ben a dobogó 3. fokán Konstanca áll. A tengerparti megyeszékhely 3 helyet előrelépek aparintotta meg a bronzérmet. Az 5-be még Temesvár és Nagyszeben fért bele, őket Nagyvárad követi. Bihar megye adminisztrációs központja 6. lett a rangsorban. Egy a napokban előterjesztett jogszabályjavaslat szerint 2 évig nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat a kezdő sofőrök. Ennek értelmében a B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, de 2 évnél rövidebb vezetési tapasztalattal bíró sofőrök nem vezethetnek olyan gépjárművet, amelynek teljesítménytömegaránya meghaladja a 0,075 kW per kilogrammos értéket, ez nagyjából 100 lóerőnek felel meg tonnánként. Egy körülbelül 90 lóerős Dacia Logan vagy egy 100 lóerős Dacia Duster például várhatóan továbbra is vezethető lenne kezdő sofőrök számára. Ezzel szemben számos népszerű erősebb modell több változata is a tiltott kategóriába kerülhetne. A korlátozás nem egyszerűen a motor teljesítményéhez kapcsolódna, hanem figyelembe venni az autó tömegét is.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez...

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé. Feloldják a kórházi létszámstoppot, a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. Aggódnak a cégek, egyre kevesebb Z-generációs szeretne főnök lenni. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Románia már nem tartozik az Európai Unió három legkorruptabb országa közé, derül ki a World Justice Project jelentéséből. Az elemzés többféle korrupciós jelenséget vizsgál, köztük a vesztegetést, a köz- és magánérdekek jogtalan befolyásolását, valamint a közpénzekkel való visszaélést. Az értékelés a végrehajtó és törvényhozó hatalomra, az igazságszolgáltatásra, valamint a rendőrségre és a hadseregre is kiterjed. Románia leggyengébb eredményét a törvényhozás tagjainak fedhetetlensége terén ért el. Ezen a mutatón mindössze 0,25 pontot kapott. Lényegesen kedvezőbb értékelést kaptak az igazságszolgáltatás tisztségviselői, illetve a rendőrség és a hadsereg. Az Európai Unióban Bulgária, Magyarország és Szlovákia teljesített gyengébben Romániánál a korrupció hiányát mérő mutatóban. Az alsó mezőnyben található még Görögország, Horvátország és Olaszország is. Jóváhagyta a képviselőház egészségügyi bizottsága azt a jogszabálymódosító indítványt, amely lehetővé tenni az állami egészségügyi intézmények számára új munkaerő felvételét a jóváhagyott költségvetésük keretén belül. A törvény kihirdetése után a megyei és városi kórházak ismét felvehetnek új munkatársakat. A tervezet tulajdonképpen feloldja a törvénnyel elrendelt létszámstoppot az egészségügyi minisztérium, más minisztériumok és a helyi önkormányzatok alárendeltségébe tartozó egészségügyi intézményeknél. Egyre kevesebb Z-generációs fiatal törekszik vezetői pozícióra, helyette inkább a munka és a magánélet egyensúlyát tartja fontosnak. A jelenség komoly fejtörést okoz a vállalatoknak, melyek attól tartanak, hogy a jövőben nem lesz elegendő vezető a szervezetek irányítására. A fiatalok számára a siker már nem feltétlenül előléptetést jelent. Sokan úgy vélik, hogy a vezetői szerepkörrel járó nagyobb felelősség és hosszabb munkaidő nem éri meg a vele járó áldozatokat. A fiatalokat elsősorban azt tartja vissza a vezetői szereptől, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a menedzserekre nehezedő nyomás. Míg korábban egy vezető átlagosan 6 alkalmazott munkáját irányította, ma már gyakran 12 ember tartozik hozzá. Mindezek mellett egyszerre kell megfelelniük a vállalat csúcsvezetésének, az üzleti célok megvalósításának, miközben egyre nagyobb csapatok szakmai fejlődéséről, motivációjáról és jólétéről kell gondoskodniuk. Az Z-generáció pontosan látja, milyen terhekkel jár egy vezetői pozíció, ezért sokan inkább elkerülik ezt.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
0: Slágerek magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.